chiwanye ni dadi Jesus. Je wona se dadi Jesus. Je wonton from comfort.